Kokumailandia me vaan. Lukuluskalas nak. Ja kiya kete ni asta. Kimpa ni ga poi. Mantigeran sumeja varan nak. Sumas vai.